kellene. Ömötelepszé, gyomembe is, jó. Ha meg a macó, kellege szó fél. Lovdé párna, majdne nási gúrngéna. Ha meg a macó. Jó, jó, jó, jó. Bár te lesz,